Őtől fülig, Fan FM.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda. You can make a grown man.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella a Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: to the hits. It's faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
1: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csík

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: figyelje jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 87.6 Fun FM bemutatja.
0: Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
2: Hétvége a Fun FM Rádióban.
0: Csak zene.
1: Fülig zene.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: kiben bízok, mert a világ hibá.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
2: Apám, hogy itt a hétvége, húzd el a két napra vége.
1: A hétvége a slágereké.
3: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én, a vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

Hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: lennék.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
3: Oh, yeah, but still.

Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak. Fültől fülig. Fan FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére. Októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik.
1: A remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
2: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene.
0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokálszimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
3: Főleg zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak. Fun FM. Fültől fülig. Fun FM. FM 87.6.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokálszimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak!

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Őtől fülig FM 87.6.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Van FM rádió.
2: Fülig zene.
3: Megállás nélkül.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Lánya.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzése, betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harghita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallott.

0: a 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak. Fun FM. Fültől fülig. Fun FM.

hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Fülöltől fülig. Fan FM.
1: Én cipő, te a fűző, egyenruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyere meg ilyeségemből éltető eleven.

0: így legyen.
1: Észrevette már? Ha nem, figyeljen jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: I just wanna dance a little bit closer.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Vele képzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában minden szombaton délelőtt 11-től kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében Günther Otto válogatásában szombatonként 11-től.
1: A Holland Oats nevű amerikai formáció 1969-ben alakult. Akkor döntött úgy Daryl Hall és John Oates, hogy együtt folytatják a zenei pályán. A virágkorát az együttes a kései 70-es évektől számítva egészen a 80-as évek közepéig élte. Akkor voltak tulajdonképpen úgymond a világ csúcsán. Ők a zenéjükben a rhythm and blues-t a rock'n'roll-lal fúzionálták, így saját elmondásuk szerint az ő zenei stílusokat rock and soul-nak kell nevezni. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, a fonotéka mai vendége a Hall and Oates nevű amerikai popduó, illetve egy 1982-ben megjelent nagylemez, a H2O, azaz a víz. Tulajdonképpen a Hall and Oates nevű formáció világ vagy nemzetközi sikerét 6 Billboard No. 1 dalnak köszönheti, többek között a Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, a Man Eater, valamint az Out of Touch. Ezek voltak azok a dalok, amelyek a Billboard Hot 100-as lista első helye előtt meg sem álltak. Ugyanakkor a Billboard magazin, a nemzetközi neves Billboard magazin a duót minden idők legjobb duójának nevezte, vagy kiáltotta ki. Az összesítéseket tekintve az 1982-ben megjelent H2O nagylemez volt az, ami háromszoros multiplatina minősítést ért el az eladások alapján, 7 platina albummal és 6 arany lemezzel büszkélkedik a Hall and Oates. Az 1982-ben megjelent nagylemez olyan mára már klasszikussá vált popslágereket tartalmaz, mint a Man Eater, a One and One, illetve a Mike Oldfield féle feldolgozása a Family Man, ami 1983. március 6-án a 7. pozíciót érte el, szintén a Billboard Hot 100-as listáján. A következő közel egy órában a 80-as évek zenéjének egy bizonyos, de jelentős szeletkéjét fogom megmutatni Önöknek. Fogadják szeretettel Hall and Oates, valamint a H2O 1982-ből. Yeah.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de

0: baba gyújtsá világ.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja.
2: Látlám, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
1: A hétvége a slágereké.
3: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

Fülytől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól Szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Szerelem az éterben.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, fülig

Nőtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.